Tinolia dobozi nyekerezia, dobozi nyekerezia. Ensolo ya mawulire gonna, n'ensonga zonna, ezikwata ku ddiini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkulaakulana, obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nyakatonyeze nyafama, nyafama. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, emulamuzi wa Uganda Communications Commission, UCC.